Robi Lakatosok, és sok szeretettel üdvözlöm az RMF Klasszik Rádió hallgatóit. My name is Robi Lakatos. I played violin.